Köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat. A Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius családnévből. Jelentése sonfa, szarv. Női párja Cornélia. A nyelvújítás során keletkezett rokon neve Soma. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Ábrányi Kornél zeneszerző, Dávid Kornél kosárlabdázó, Döbrentei Kornél költő, Láncos Kornél fizikus, és természetesen ön kedves Kornél, aki most a rádiót hallgatja.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Újabb szakaszon folytatódik a Füredi út felújítása. Idén is lesz beszállítói fórum Debrecenben. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőtől újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút debreceni felújítása a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca között először a déli oldalon bontják és építik át a szegélyeket, valamint áthelyeznek egy buszmegállót. Ezután a külső sávok aszfaltját is felmarják. A munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, közben a forgalmat folyamatosan biztosítják. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes táblák szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb lehetőség nyílhat a debreceni kis- és középvállalkozások előtt, hogy nagyvállalatokkal építsenek üzleti kapcsolatot. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot, amelyre eddig 16 nemzetközi cég jelezte a részvételét, de a számuk akár 20-ra is nőhet. Az elmúlt 4 fórumon több mint 1000 üzleti tárgyalást tartottak, és több tucat beszállítói szerződés is született. A mostani rendezvény lehet az eddigi legnagyobb, amelyen a helyi cégek közvetlenül mutathatják be szolgáltatásaikat és termékeiket a nemzetközi vállalatoknak, közölték a szervezők. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Iczó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal korszerűsítése. Izraelben is elindulhat a Debreceni Egyetem orvosképzése. Kevés a fiatal víradó. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Befejeződött a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A fejlesztés nem csak az utazást teszi korszerűbbé, hanem az északnyugati gazdasági övezet és a BMW gyár kiszolgálását is segíti. A beruházás részeként megújult a vasúti pálya és a balmazújvárosi állomás. Három új megállót alakítottak ki, korszerűsítették a biztosító berendezéseket és a forgalom irányítást, valamint útátjárókat és a keleti főcsatornát. A vasúti hídját is felújították. A fejlesztés célja, hogy a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, és megkönnyítse a Debrecen és a környező települések közötti közlekedést. Tudósít a Dehír. Izraelben, Eilat városban indít kihelyezett orvosképzést a Debreceni Egyetem. A hallgatók a Debreceni Orvosképzés tanterve alapján tanulhatnak majd itt, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. A programban Eilat városa, több izraeli partner intézmény és a Klalit kórházhálózat is részt vesz. Az új kampusz létrehozásáról már aláírták az egyetértési megállapodást, közölte az UNIDEB. A kihelyezett orvosképzés a tervek szerint legkorábban a 2027-2028-as tanévben indulhat el. Kevés a fiatal víradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
1: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Rontáslevétellel próbált pénzt szerezni egy nő Debrecenben, összehangolt rendőri akció Hajdúhatházon. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Rontáslevételt ajánlott egy járókelőnek egy 52 éves nő Debrecenben, majd megpróbálta elvenni a kiszemelt áldozat 20 ezer forintját. A nő azt állította, hogy a rontásnak káros következményei lehetnek, ezzel pedig sikerült rávennie a járókelőt, hogy részt vegyen a szertartásban. A pénzt azonban a sértett nem akarta átadni, mire a nő megfogta a kezét és feszegetni kezdte az ujjait. A dulakodásra az éppen arra járőröző rendőrök is felfigyeltek, és elfogták az 52 éves nőt. Kiderült, hogy korábban egy dohánybolt eladóját is hasonló módszerrel próbálta megtéveszteni. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, írja a Hajdú Press. Csaknem 100 rendőr vett részt egy összehangolt ellenőrzésben Hajdúhatházon és Vámospércsen. A rendőrök körözött személyeket kerestek, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket ellenőrizték, emellett a közlekedési szabályok betartását is vizsgálták. Az egésznapos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt intézkedtek, ittas vezetés gyanúja azonban egyetlen sofőrnél sem merült fel. Tudta meg a HAON. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
6: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
5: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Bárhol, bármikor.
2: Best FM.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, napról napra azt kénytelen tapasztalni, hogy társai hanyagsága miatt nem sikerülnek a tervei. Ön szereti a csapatmunkát, most egy ideig mégis célszerűbb lenne önmagára hagyatkoznia. Mika, most nem lehet sok ideje a magánéletével foglalkozni, bizonyára leköti a munkája, sőt idegessé is teszi. Ha lehet, nem bújjon ki a bőréből, ön úgy az igazi, ha nyugalmat áraszt. Ikrek, több olyan feladatot is kaphat, amelyek erkölcsi és anyagi haszonnal járnak. Most ön lehet a nyerő. A részletkérdéseket vitassa meg a párjával. Rák, jobb elfelejteni azt a partnert vagy üzlettársat, aki megpróbálja önt manipulálni vagy az ellenőrzése alá vonni. A csillagok szerint egy kos vagy nyilas társal jól tudna együtt dolgozni. Oroszlán, a baj abból származik, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk. Konfliktust okozhat, hogy a gondolatainkat nem tudjuk pontosan kifejezni. Figyeljen erre! Szűz, meg kellene pihennie, teljesítő képessége most nem túl jó, monotónia tűrése is hagy kívánnivalókat maga után, mindezeket vegye figyelembe, mielőtt újabb feladatokra vállalkozik. Mérleg, buzgalma másokat is magával ragadhat, és mind többen kívánnak összefogni önnel, ne utasítsa el a közeledni vágyókat, mert később még szüksége lehet rájuk. Skorpió, munkahelyi sikere a jövő héten azon múlhat, hogy meg tudja győzni a többieket az igazáról. A magánéletébe több szint, több gyengétséget kellene vinnie, ezt üzenik a csillagok. Nyilas, a szorgalom, a kitartás előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, ami nem megy első nekifutásra, arról sem kell lemondania. Vak, a csillagok nehezen feloldható gondokat jeleznek, de ön sose veszíti el a reményt, hogy megtalálja a megoldást. A szerelmi életében konfliktust okozhat egy elhamarkodott cselekedet. Vízöntő. Ne hagyja magát eltéríteni az eredeti terveitől, maradjon következetes, vigyázzon arra, amit már megszerzett, most ne vállaljon kockázatot. Alak. Mostantól fontos a tudatos erőgyűjtés, a rendszeres meditálás, hogy fel tudjon nőni az ön előtt álló feladatokhoz, egyúttal próbáljon megszabadulni a felesleges terhektől és emberektől.

éppen olyan volna, mintha fáradtsággal szerzett pénzt elszórna az ember. Így azonban megóvjuk magunkat balga bizalmasságtól és balga barátságtól.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
2: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Újabb szakaszon folytatódik a Füredi út felújítása. Idén is lesz beszállítói fórum Debrecenben. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőtől újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút debreceni felújítása a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca között először a déli oldalon bontják és építik át a szegélyeket, valamint áthelyeznek egy buszmegállót. Ezután a külső sávok aszfaltját is felmarják. A munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, közben a forgalmat folyamatosan biztosítják. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes táblák szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb lehetőség nyílhat a debreceni kis- és középvállalkozások előtt, hogy nagyvállalatokkal építsenek üzleti kapcsolatot. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot, amelyre eddig 16 nemzetközi cég jelezte a részvételét, de a számuk akár 20-ra is nőhet. Az elmúlt 4 fórumon több mint 1000 üzleti tárgyalást tartottak, és több tucat beszállítói szerződés is született. A mostani rendezvény lehet az eddigi legnagyobb, amelyen a helyi cégek közvetlenül mutathatják be szolgáltatásaikat és termékeiket a nemzetközi vállalatoknak, közölték a szervezők. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

Így hatton a vasárnap reggelben nem csak a Ludovikákat, hanem bizony-bizony a Kornélokat is köszöntjük szeptember 13-án. Az időjárás is most már azért egyre jobban a szeptemberhez közelít, de ne higgyük azt, hogy nem lesz azért még itt napsütés, meg 25-26 fok, mert hogy lesz, csak most egy kicsit így átváltott. Na de az esőre számítunk, az eső kell, az eső most szükséges, úgyhogy egyáltalán nem probléma ez. Indítjuk a vasárnap reggelt, bízom benne, hogy együtt rádiózunk. Morvai Szűcsenikő vagyok. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Rádiót, amit a 104.6-on a vasárnap reggelben szólnak a zenei kedvencek. Némi útinformációval érkezem a 35-ös főúton, Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, és a 65-66-os kilométernél útszűkületre kell számítani, csak figyelmesen. A 33-as főúton pedig Debrecen térségében a 101-es és 103-as kilométer között útépítés van, útszűkületre kell készülni, és alkalmanként félpályás útlezárásra. Csak figyelmesen és türelmesen közlekedjünk, mindenkit hazavárnak. Szuper vasárnap reggelt mindenkinek!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
2: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
1: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

Köszöntjük Szeréna nevű hallgatóinkat! A Szeréna latin eredetű női név, jelentése derűs vidám. Férfi párja Serenus. Egyik leghíresebb viselője névnek Serena Williams teniszező, a másik pedig önkedves Szeréna, aki most a rádiót hallgatja.

Köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat! A Kornél latin eredetű férfinév a Cornelius családnévből, jelentése sonfa, szarv, női párja Cornélia. A nyelvújítás során keletkezett rokon neve Soma. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Ábrányi Kornél zeneszerző, Dávid Kornél kosárlabdázó, Döbrentei Kornél költő, Láncos Kornél fizikus, és természetesen önkedves Kornél, aki most a rádiót hallgatja.

0: Egy jó dallal.
1: A munka is jobban pörög.
0: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
2: Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal korszerűsítése. Izraelben is elindulhat a Debreceni Egyetem orvosképzése. Kevés a fiatal víradó. Hozom a részleteket, Ármán.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Befejeződött a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A fejlesztés nem csak az utazást teszi korszerűbbé, hanem az északnyugati gazdasági övezet és a BMW gyár kiszolgálását is segíti. A beruházás részeként megújult a vasúti pálya és a balmazújvárosi állomás. Három új megállót alakítottak ki, korszerűsítették a biztosító berendezéseket és a forgalom irányítást, valamint útátjárókat és a keleti főcsatornát. A vasúti hídját is felújították. A fejlesztés célja, hogy a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, és megkönnyítse a Debrecen és a környező települések közötti közlekedést. Tudósít a Dehír. Izraelben Eilat városban indít kihelyezett orvosképzést a Debreceni Egyetem. A hallgatók a debreceni orvosképzés tanterve alapján tanulhatnak majd itt. A diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. A programban Eilat városa, több izraeli partner intézmény és a Klalit kórházhálózat is részt vesz. Az új kampusz létrehozásáról már aláírták az egyetértési megállapodást, közölte az UNIDEB. A kihelyezett orvosképzés a tervek szerint legkorábban a 2027-2028-as tanévben indulhat el. Kevés a fiatal víradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken. Jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő. A

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Best FM. Mi veled?
2: Yes!
3: Ready, girl?
4: Come on, let's do this, gangsta.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy szabad órád? Legyen belőle egy ütős élmény. Irány a Beyond Paddle a kerekestelepi termálfürdőben. Játssz egy nagyot, utána pedig lazíts ingyen a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. BeyondPaddle.hu.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
6: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
5: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
7: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
8: A reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Jó reggel, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on Dua Lipa dala után, és itt vagyunk a vasárnap reggelben, és szerintem a vasárnap az, amikor arra gondolunk, hogy különösen aktuális beszélni arról, hogy mennyire nehéz egyszerűen csak megállni és pihenni. Ugye nagyon sokszor azt érezzük, hogy valamit csinálnunk kell. Tanulni, dolgozni, intézni valamit, vagy egyszerűen csak pakolni, vagy csinálni valamit, hogy ne csak úgy legyünk. Pedig a pihenés az nem egy elvesztegetett idő. Ahhoz, hogy később legyen energiánk, később újult erővel tudjunk indulni egy hétnek, néha szükségünk van arra, hogy ne csináljunk semmi különöset. Szerintem a valódi pihenés egyik jele az, amikor nem érezzük magunkat rosszul azért, mert éppen nem csináltunk semmit. És nyilván az, hogy veszünk egy kicsit a lakásban, a házban, a fontosabb dolgokat elvégezzük, az teljesen más, de amikor már agyban átkapcsolunk egy pihenési faktorra, akkor már egy kicsit az agyunk is fel tud lélegezni. Konkrétan itt erre gondoltam. Próbáljuk ki, hasznosítsuk.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht, 1,

0: 13-án, és hát most már azért ősszies az időjárásunk, ahogy reggel én is elindultam, most már hűvösebb az idő, és hát valóban egy másik arcát fogja mutatni nekünk. Na de miért szeretjük az őszt? Az ősz valahogy ugye más, mint a többi évszak. Nyáron minden hangos, pörgős, és hát ilyenkor, amikor már elkezd egy kicsit hamarabb sötétedni, akkor igazából egy kicsit lelassít minket ez az egész. Megjelennek a sárga, narancssárga és piros színek. Reggelente hűvösebb az idő, előkerülnek a pulcsik, és valahogy jobban esik egy forró tea vagy egy kávé mellett leülni. Talán pont ez az, amiért sokan szeretjük. Az ősznek van egy sajátos hangulata. Ilyenkor szerintem különösen jó egy kicsit kimozdulni a természetbe, és nem feltétlenül kell nagy túrára gondolni, egy erdei séta, egy kirándulás, vagy akár egy közeli tó körbejárása is. Teljesen más élmény ősszel, amikor minden tele van színekkel. És talán nem is véletlen, hogy ilyenkor sokkal jobban szeretünk csak sétálni, beszélgetni, nézelődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó lehetőség lehet akár most is majd a délutáni órákban elmenni egy nagyot sétálni, vagy akár kirándulni, és a következő időszakokban most már tényleg tudunk tervezni ilyen igazi túrázós napokat, amikor csak arra kell figyelnünk, hogy kint vagyunk a természetben, magunkba szippantjuk a levegőt, és csak megyünk és sétálunk, és a természettel együtt vagyunk. Mert szerintem mindannyiunknak kell, hogy valamilyen szinten egy kicsit kapcsolódjunk a természettel.
1: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.

0: a Fall of the Flow dala után már a következő zenei órára hangulódunk, előtte viszont egy gyors útinfó. Robi írta nekem, hogy a Vámospécsi úton dolgoznak a rendőrök, ott tehát sebességellenőrzés.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Várom a továbbiakat is, 39 33 104 6. A Primadonnával indítunk, mindjárt itt a Best FM-en.

0: rontáslevétellel próbált pénzt szerezni egy nő Debrecenben összehangolt rendőri akció Hajdúhatházon. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Hozom a részleteket, Ármani vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Rontás levételt ajánlott egy járókelőnek egy 52 éves nő Debrecenben, majd megpróbálta elvenni a kiszemelt áldozat 20 ezer forintját. A nő azt állította, hogy a rontásnak káros következményei lehetnek, ezzel pedig sikerült rávennie a járókelőt, hogy részt vegyen a szertartásban. A pénzt azonban a sértett nem akarta átadni, mire a nő megfogta a kezét és feszegetni kezdte az ujjait. A dulakodásra az éppen arra járőröző rendőrök is felfigyeltek, és elfogták az 52 éves nőt. Kiderült, hogy korábban egy dohánybolt eladóját is hasonló módszerrel próbálta megtéveszteni. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, írja a Hajdú Press. Csak nem 100 rendőr vett részt egy összehangolt ellenőrzésben Hajdúhatházon és Vámospércsen. A rendőrök körözött személyeket kerestek, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket ellenőrizték, emellett a közlekedési szabályok betartását is vizsgálták. Az egésznapos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt intézkedtek, ittas vetés gyanúja azonban egyetlen sofőrnél sem merült fel. Tudta meg a HAON. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a születi mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
0: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Itt a FM Debrecen, itt a 104.6-on a vasárnap délelőttben szólnak a zenei kedvencek, és ugye az előző órában egy kicsit beszélgettünk magáról az őszről, az őszi hangulatról, illetve arról, hogy hová érdemes elmenni, akár mondjuk kirándulni, ugye. Az őszi kiránduláshoz most nem is kell szerintem annyira messze mennünk. A lényeg az, hogy olyan helyet válasszunk, ahol egy kicsit ki tudunk kapcsolódni. Egy közeli erdő, egy kilátó túlpart, vagy tanösvény is tökéletes lehet, mert amúgy ősszel sem feltétlenül a cél a legfontosabb, hanem maga az út, a színes levelek, a hideg levegő, a beszélgetések, és az, hogy egy pár órára kiszakadjunk a megszokott hétköznapokból. Úgyhogy nem sokára mondok egy pár ilyen hasonló lehetőséget, ahová el tudunk menni, és nem kell messze menni Debrecentől. Úgyhogy nem sokára ezzel érkezem.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

kedvesen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

0: látta, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden napot.
1: A Slágerek Rádiója.
2: A Best FM.
3: You feel yourself the real dance fighter. Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kovas, napról napra azt kénytelen tapasztalni, hogy társai hanyagsága miatt nem sikerülnek a tervei. Ön szereti a csapatmunkát, most egy ideig mégis célszerűbb lenne önmagára hagyatkoznia. Mika, most nem lehet sok ideje a magánéletével foglalkozni, bizonyára leköti a munkája, sőt idegessé is teszi. Ha lehet, ne bújjon ki a bőréből, ön úgy az igazi, ha nyugalmat áraszt. Ikrek, több olyan feladatot is kaphat, amelyek erkölcsi és anyagi haszonnal járnak, most ön lehet a nyerő. A részletkérdéseket vitassa meg a párjával. Rák, jobb elfelejteni azt a partnert vagy üzlettársat, aki megpróbálja önt manipulálni vagy az ellenőrzése alá vonni. A csillagok szerint egy kos vagy nyilas társal jól tudna együtt dolgozni. Oroszlán, a baj abból származik, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk. Konfliktust okozhat, hogy a gondolatainkat nem tudjuk pontosan kifejezni. Figyeljen erre! Szűz, meg kellene pihennie, teljesítő képessége most nem túl jó, monotónia tűrése is hagy kívánnivalókat maga után, mindezeket vegye figyelembe, mielőtt újabb feladatokra vállalkozik. Mérleg, buzgalma másokat is magával ragadhat, és mind többen kívánnak összefogni önnel, ne utasítsa el a közeledni vágyókat, mert később még szüksége lehet rájuk. Skorpió, munkahelyi sikere a jövő héten azon múlhat, hogy meg tudja-e győzni a többieket az igazáról. A magánéletébe több szint, több gyengétséget kellene vinnie, ezt üzenik a csillagok. Nyilas, a szorgalom, a kitartás előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, ami nem megy első nekifutásra, arról sem kell lemondania. Vak, a csillagok nehezen feloldható gondokat jeleznek, de ön sose veszíti el a reményt, hogy megtalálja a megoldást. A szerelmi életében konfliktust okozhat egy elhamarkodott cselekedet. Vízöntő. Ne hagyja magát eltéríteni az eredeti terveitől, maradjon következetes, vigyázzon arra, amit már megszerzett, most ne vállaljon kockázatot. Alak. Mostantól fontos a tudatos erőgyűjtés, a rendszeres meditálás, hogy fel tudjon nőni az ön előtt álló feladatokhoz, egyúttal próbáljon megszabadulni a felesleges terhektől és emberektől.

0: zenei kedvenceit játszom a folytatásban is, a 104.6-on. Regi írta nekem, hogy a Vámospécsi úton továbbra is kint a trafiót, tehát érdemes figyelni és óvatosan közlekedni.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Én pedig ugye az előbb programokat ajánlottam, őszi programokat, hová érdemes elmenni, és összeállítottam egy egész listát, egy egész napos programot, amit akár a jövő hétvégén, hogyha van lehetőségünk, akkor le is tesztelhetünk, ki is próbálhatunk. Például Lilafüred. Reggel indulás Debrecenből, aztán egy nagy séta a Hámorító körül, nagyon szép őszi erdős környezet, ugye a csónakázó tó a Hámorító. Aztán a lilafüredi vízesés plusz függőkert, könnyű látványos program, tökéletes választás. Aztán elmehetünk libegőzni, hogyha jó az idő, szerintem ez adja már magát, az egész program hangulatát. Aztán az erdei kisvasutat is kipróbálhatjuk, a Hámorító mellett halad, és a Grandanáig lehet vele menni, ősszel különösen hangulatos. Aztán valahol egy ebéd, kávé, ott Lilafüreden belül, délután egy rövidebb erdei túra, például a Zsófia kilátó felé, amit szintén érdemes megnézni, hazafelé pedig egy utolsó megálló valami szép kilátónál. Hogyha kevésbé túrázós a társaság, vagy esetleg valamelyikőtök a páratok közül, akkor a Hámorító, vízesés, libegő, kávé, kisvasút bőven elég. Hogyha egy kicsit aktívabb, akkor Hámorító, Zsófia kilátó, vízesés és a kisvasút is beleférhet. Lilafüreden ráadásul többféle program kombinálható egy helyen, mert hogy ott a tó, a vízesés, a barlangok, a libegő, erdei vasút is, és nagyon sok minden. Szóval kombinálható, és egyáltalán nincs messze Debrecentől. Egy tökéletes őszi program, hogyha valaki pont ezt kereste, akkor én már össze is állítottam.

Maroon 5 és Christina Aguilera közöse után most már a születésnaposokat lepem meg. Itt szeptember 13-án például ünnepel Ferenczi Jánosné, Katika egy igazi életre való fiatal asszony. A legkedvesebb barátnőm, kívánom, hogy legyen csodás napja. Ez Gabriella írta nekünk. Dáni Tibor is ünnepel. Majdnem legfiatalabb böcsémet nevezem a születésnapi sorsolás. Imád kertészkedni mindenféle zöldséget. Azt a nővére írta nekünk. Radko Attiláné, Aranka is ünnepel. Kereken az 50. születésnapját a legjobb anyuka és feleség a világon. Vince Attila Cserkót is

0: Köszöntjük szívből egy véletlenszerű találkozás a rockzenével karöltve, és 10 év barátság. Dóri Karesz és a Csajok köszöntenek téged. Rácz Istvánt a családja és a barátai, Erdei Tamást pedig a párja Klári. Máté Mira is ünnepel, 2 éves lett a mai napon. Szanyi M. Balást is köszöntjük. 25 éves egyébként. Mentőápolóként dolgozik, az anyukája Judit nagyon büszke rá, kívánom, hogy nagyon sok boldogsága legyen az élete során. Kis Katalint a barátai, Kis Gabriellát pedig a családja és a barátai köszöntük. Hamec Györgyné, Katona Nikolett is ünnepel, őket is köszöntjük szívből. A kisangyal cukrászta tortáját pedig elviszi tőlünk mindjárt valaki, akinél csörögni fog a Best FM.
1: Igen?
2: Halló, halló, Lepp Istvánnal beszélek?
1: Igen.
2: Üdvözlöm, István. Hogyan indult a mai napja?
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Igen, mit terveznek a mai napra a családdal?
1: Családdal? Mindenféle sütés-főzés, torkavágás, ünneplés.
2: Kint a kertben esetleg valami sütés-főzés? Mi lesz a menü?
1: Igen, ott is minden. Tarjasütés, csirkemelsütés.
2: Nagyon jó.
1: Rókagombás,
2: hát akkor van egy kész menülista, amiből lehet válogatni. De hát akkor gondolom, nagy a család is, nem?
1: Hát igen. Igen, ilyen 10-12 fő. Nem olyan nagyon
2: nagy. Megy már a készülődés, vagy majd később egy picit?
1: Már megy, igen.
2: Jó, na hát István, én pedig egy születésnapi tortával szeretnék hozzájárulni a mai nap ünnepléséhez. Mit szólna hozzá?
1: Nagyon szépen köszönöm a kedvességét.
2: Mert hogy én Debrecen kedvenc rádiójából telefonálok. Így jó.

0: Nagyon sok boldog születésnapot kívánok,
1: nagyon
0: István.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedvességüket, és önöknek is sok minden jót kívánok.
0: Köszönjük szépen, azt írta nekem a felesége, a lányai, Kitty, aztán Anett, Jocu, az unokái, Dóra és Linda, és hát még sorolhatnám, nagyon-nagyon sok családtag volt az, aki nagyon sok boldog születésnapot szeretne kívánni, mert úgy tudom, hogy István óvóvédő apa, aki a három leány unokájának a nagypapája, büszke lehet magára, mert a hölgyek koszorúja veszik körül.
1: Így van. Na, hát nagyon lányom van, és három lányunokám, a harmadik az most jön.
0: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy az én gényeim nagyon erősek. Lányok.
0: Igen. Így van. Na hát akkor nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok az egész családdal, és természetesen boldog születésnapot. A kisangya a cukrászda tortáját viheti el tőlünk. Vanília torta ropogós csokoládéval, sós karamell bevonattal.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedvességet.
0: Nagyon szívesen, és akkor szuper napot a mai napra. Ez a szeptemberi kis még kezdeti őszi időjárás szerintem tökéletes, így még a kinti sütögetéshez.
1: Igen, ez így van.
0: Legyen így akkor, csodás napot.
1: Köszönöm szépen önöknek, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Boldog születésnapot, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: 0630 933 1046 Móni írta nekem a Purple Disco Machine dala közben, hogy a Vámos Pécsi úton továbbra is kint a trafi, ott tehát még mindig sebességellenőrzés.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Az Imagine Dragons dalával indítunk mindjárt, és a hírek után érdemes lesz figyelni, mert hogy indul egy játékunk a következő zenei órában. Csak figyeljenek, füleljenek, és mondom, mi lesz a nyeremény.

0: zenéből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: Újabb szakaszon folytatódik a Füredi út felújítása. Idén is lesz beszállítói fórum Debrecenben. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Hétfőtől újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút debreceni felújítása a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca között először a déli oldalon bontják és építik át a szegélyeket, valamint áthelyeznek egy buszmegállót. Ezután a külső sávok aszfaltját is felmarják. A munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, közben a forgalmat folyamatosan biztosítják. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes táblák szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb lehetőség nyílhat a debreceni kis- és középvállalkozások előtt, hogy nagyvállalatokkal építsenek üzleti kapcsolatot. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot, amelyre eddig 16 nemzetközi cég jelezte a részvételét, de a számuk akár 20-ra is nőhet. Az elmúlt 4 fórumon több mint 1000 üzleti tárgyalást tartottak, és több tucat beszállítói szerződés is született. A mostani rendezvény lehet az eddigi legnagyobb, amelyen a helyi cégek közvetlenül mutathatják be szolgáltatásaikat és termékeiket a nemzetközi vállalatoknak, közölték a szervezők. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után. Keressük az óra Judei fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et és nyerd meg páros belépődet a Judeire.
4: Egy fiatal énekesnő, aki már gyerekkora óta, igazából tinédzserkora óta országosan ismert egy televíziós műsornak köszönhetően. Főleg az utóbbi időben került egyre inkább a figyelem középpontjába, és bár sajnos a bulvár is gyakran hangos körülötte, szerencsére mostanában a dalai már sokkal hangosabbak, és a debreceni közönség különösen szereti, hiszen az énekesnőt a szíve is Debrecenhez köti. Egyébként nemrég pont a Virágkarnevál hetén lépett fel a Kossuth téren. First

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig.

szakaszon a vasárnap délelőttben, és még mindig keresjük az óra UD fellépőjét. Annyit segítek, hogy még nem csendült fel a dal, de ami segítséget én már mondtam, szerintem abból maximálisan tudható, hogy ki lesz az, és kinek a dalát kell majd figyelni, de azért mondok még némi segítséget. Tehát egyértelmű, hogy egy fiatal énekesnőről beszélünk, aki ugye az utóbbi időben vált igazán népszerűvé, holott már egészen gyermekkora óta a show business a főszerep az életében, és egy televíziós műsorban ismerhettük őt meg. Debrecen különösen közel áll a szívéhez, hiszen egy helyi fiatalról beszélünk. Nem feltétlen debreceni. Na de hát nem szeretnék ennél többet elárulni, mert szerintem ebből már maximálisan tudjuk, hogy kiről van szó. És igen, ő is fel fog majd lépni. Jövő héten szerdán a UDN a Stadion Show-n. És tudják, amikor az énekesnő dala megszólal, csörögni kell 500-540, és valaki elviszi tőlünk a páros belépőt a jövő heti UD-re.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.

0: Telefon csörgött, úgyhogy kiderül már is, ki a szerencsés nyertesünk. Halló, halló!
1: Best of the Radio!
2: Halló, szia, Laura vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, Laura, és ki énekel éppen a Best of the
2: Nagy Bogi.
1: És honnan tudtad, hogy ő lesz az első perctől kezdve?
2: Igen, igen, szeretjük nagyon a lányokat.
1: Akkor ott szeretnétek lenni a UDN?
2: Bizony.
1: Oké.
3: Gratulálunk! Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A UDN.
1: Hát szívből gratulálok, Laura, a lányokkal. Kivel egészen pontosan?
2: A kislányaimmal, Lénával és Lottival.
1: Ó, hát akkor csajok, nagyon jó szórakozást kívánunk. A UDN találkozunk majd jövő héten, szeptember 16-án, és együtt tombolunk majd Nagy Bogira. Jó? Jó szórakozást!
0: Ő már biztos, hogy ott lesz az idei UDN, ugye jövő héten szerdán startol a Stadion Show, többek között a BSV, Nagy Bogi, és még sokan mások ott lesznek majd a Nagy Erdei Stadionban.

szólnak Debrecen zenei kedvencei a hétvégén is itt a Best FM rádióban, és az utóbbi időben is egyre több olyan felhívást láthatunk, akár mondjuk e-mailen keresztül, vagy ugye a bankintézetek, vagy esetleg a rendőrség tesz közzé olyan felhívásokat, hogy újra e-mailen keresztül, újra SMS-en keresztül, vagy akár telefonon keresztül próbálnak pénzt kicsalni tőlünk. Egyébként ez már annyira gyakori, hogy igazából lassan minden egyes telefonhívást meg furcsa üzenetet úgy veszünk, mintha ez egy csalás lenne, vagy bármi egyéb. És egyébként nagyon fontos tényleg odafigyelnünk arra, hogy pillanatok alatt megtörténhet a baj, és nem is gondolnánk, hogy mennyire profi módon űzik ezeket a csalásokat. Nagyon fontos, hogyha nem vagyunk megbizonyosodva arról, hogy mondjuk csomagot várunk, nem vagyunk megbizonyosodva arról, hogy az e-mail, ami megérkezett az én címemre, az valóban az én bankomtól érkezett, vagy valóban a Nemzeti Adó és Vámhivatal küldte, stb. Stb. Azonnal hívjuk fel az illetékes szerveket, és figyeljünk oda arra, hogy nehogy csalás áldozatává váljunk. Nagyon sok olyan rémtörténetet lehet hallani, hogy sajnos milliókat, vagy akár több százezer forintot is kicsalnak az emberektől. Egyébként tényleg lehet, hogy valakinek van egy minimális összeg félretéve a bankszámláján, és tényleg csak egy nagyon minimális összeget tart rajta, de azt badge-ben és kincsben őrzi. Na hát nem szeretnénk elveszíteni, én azt gondolom, úgyhogy a biztonságunk az első és a legfontosabb, és nem szabad bedőlni mindenféle információnak, mindenféle telefonhívásnak, és attól függetlenül, hogy valaki felhív minket és utasít, hogy ezt és ezt adjuk meg, mert ha nem, akkor lesz a következménye, az nem azt jelenti, hogy nekünk ezt azonnal meg kell tennünk, személyesen bemegyünk ügyet intézni, mert telefonon keresztül soha semmilyen személyes adatot nem kérnek tőlünk. Ezzel szerintem már mindenkinek tisztában kell lenni.

Azért még a PAM kutya felvétele közben is jöttek az üzenetek, meg egyébként a telefonhívások, holott már megtaláltuk ugye az Óra UD előadóját, aki ott lesz jövő héten szerdán, szeptember 16-án a Nagyerdei stadionban, ő pedig Nagy Bogi volt. A PAM kutya egyébként nem is érkezik, de Magyar Dal is, valószínűleg ezért érkeztek a telefonok egymás után. Semmi gond, érdemes lesz majd figyelni, fülelni, mert hogy lesz még játék itt a Best FM-en. Most pedig érkezik a Feel the Vibe folytatásban, és jó készülődés mindenkinek az ebédhez.

0: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal korszerűsítése. Izraelben is elindulhat a Debreceni Egyetem orvosképzése. Kevés a fiatal víradó. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Befejeződött a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A fejlesztés nem csak az utazást teszi korszerűbbé, hanem az északnyugati gazdasági övezet és a BMW gyár kiszolgálását is segíti. A beruházás részeként megújult a vasúti pálya és a balmazújvárosi állomás. Három új megállót alakítottak ki, korszerűsítették a biztosító berendezéseket és a forgalom irányítást, valamint útátjárókat és a keleti főcsatornát. A vasúti hídját is felújították. A fejlesztés célja, hogy a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, és megkönnyítse a Debrecen és a környező települések közötti közlekedést. Tudósít a Dehír. Izraelben Eilat városban indít kihelyezett orvosképzést a Debreceni Egyetem. A hallgatók a debreceni orvosképzés tanterve alapján tanulhatnak majd itt, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. A programban Eilat városa, több izraeli partner intézmény és a Klalit kórházhálózat is részt vesz. Az új kampusz létrehozásáról már aláírták az egyetértési megállapodást, közölte az UNIDEB. A kihelyezett orvosképzés a tervek szerint legkorábban a 2027-2028-as tanévben indulhat el. Kevés a fiatal víradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk fejlődni.
1: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Célállomás
5: Debrecen.
4: Pozíció
5: 104,6.

0: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

egy műsor Zakatól, és Barbie írt nekem, hogy szeretne kérni egy dalt az anyukájának, a Neoton Familiától, hogyha megoldható a Don Quixote-t, mert hogy ezt szokta hallgatni általában sütögetés közben, és egy órára várja a családot, most pedig még mindig a konyhában robotol, jól jönne neki a plusz energia. Akkor én meg is adom anyukádnak, jó? Ennyi minimum jár neki kitartást, és remélem, hogy azért te is ott vagy és segítesz neki.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Manastorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Manastorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
5: A reklám után újra.
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

kedvenceit játszom a Best FM-en itt a 104.6-on. Sompoldala közben írt nekem Robi, hogy Marics Peti Ember Bárki és Brass Bence közösét szeretné, el kell, hogy engedj. Imádja ezt a feldolgozást, és jó lenne most meghallgatni a srácokkal munka közben, és küldi egyébként a mennyasszonyának is, a Ritának, úgyhogy mindjárt ez érkezik, és a Savage Garden-t is lejátszom Kriszti kérésére. Nekem

0: Otthon, autóban, munkahelyen, bárhol.
1: Best FM Rádió.
2: Rontáslevétellel próbált pénzt szerezni egy nő Debrecenben, összehangolt rendőri akció Hajdúhatházon. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rontás levételt ajánlott egy járókelőnek egy 52 éves nő Debrecenben, majd megpróbálta elvenni a kiszemelt áldozat 20 ezer forintját. A nő azt állította, hogy a rontásnak káros következményei lehetnek, ezzel pedig sikerült rávennie a járókelőt, hogy részt vegyen a szertartásban. A pénzt azonban a sértett nem akarta átadni, mire a nő megfogta a kezét és feszegetni kezdte az ujjait. A dulakodásra az éppen arra járőröző rendőrök is felfigyeltek, és elfogták az 52 éves nőt. Kiderült, hogy korábban egy dohánybolt eladóját is hasonló módszerrel próbálta megtéveszteni. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, írja a Hajdú Press. Csaknem 100 rendőr vett részt egy összehangolt ellenőrzésben Hajdúhatházon és Vámospércsen. A rendőrök körözött személyeket kerestek, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket ellenőrizték, emellett a közlekedési szabályok betartását is vizsgálták. Az egésznapos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt intézkedtek, ittas vezetés gyanúja azonban egyetlen sofőrnél sem merült fel. Tudta meg a HAON. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

Kaptam egy üzenetet 39-33-104-6. Sziasztok, Peti vagyok, egy dalt szeretnék küldeni a családomnak, főleg anyukámnak, aki mindig azt mondja, hogy túl sokat vagyok úton, és egyszer majd hallani fog a rádióban. Hát tessék, most végre hallhat, bár azért felhívni nem tudtalak benneteket, de ma indulunk nyaralni egy hosszú után előttünk, és most már tudom, hogy a következő fél órában mindenki azt fogja kérdezni, hogy mikor érünk oda, úgyhogy ezzel a dallal szeretnék magunknak is jó utat kívánni, és megnyugtatni mindenkit, hogy telefonálni fogunk majd. Szerintem ez általában mindenkinél így van családon belül, hogy ha elindulsz egy hosszú útra, akkor mindenki azt várja, hogy épségben megérkeztem, minden a legnagyobb rendben van. Ez teljesen természetes. Jó utat nektek!

a Best FM-mel. Te is átélheted a legjobb koncertek hangulatát. Koncertélmény a Best FM-en.

Ezt a Femrádió és a déli kívánság műsoraiban egymás után zakatolnak a zenei kedvencek. Béla írt nekem, hogy ők ma is dolgoznak a srácokkal, úgyhogy jól jön-e nekik a Friday. Igaz, nincs péntek, és az még nagyon messze van, a hétvégi utolsó napján járunk. De hát a vasárnap nekik ma is a munkáról szól, úgyhogy igazából nincs más jobb okuk arra, hogy kérjenek egy dalt. Ez lesz a Friday a folytatásban, mindenféleképpen játszom. Aztán a Bella Ciao-t pedig Marian kérésére. Itt a déli kívánság műsorban. It's Friday, then.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
1: Deák Automata Solarium. 024-ben. Cegléd utca 2.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
2: Ez a Best FM.

itt a 104.6-on egymás után szóltak a zenei kedvencek. Jó sok dalt válogattak össze a hallgatók, úgyhogy én mindig szeretem, mindig örülök, amikor sokan telefonálnak, amikor jó kedvenceket kérnek, bár nyilván az ízlés az mindenkinek teljesen más, és ez pontosan, hogy így van jól, ettől szokott ennyire különleges és izgalmas lenni a kívánság műsor, mert hogy nem egy az ízlésünk. Ez teljesen rendben van. Jason Derulo és a Take You Dancing, ezzel a dallal fogom zárni az órát. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, használják ki a vasárnap délutánt, hogyha eső nem lesz, akkor sétálhatunk egy jó nagyot majd a friss levegőn. Tegyenek így, kapcsolódjanak ki, töltődjenek fel, mert holnap indul egy újabb hét.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja. Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
5: A reklám után újra.
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
12: A Best FM.
5: A Best FM.
13: Újabb szakaszon folytatódik a Füredi út felújítása. Idén is lesz beszállítói fórum Debrecenben. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
13: Hétfőtől újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút debreceni felújítása a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca között először a déli oldalon bontják és építik át a szegélyeket, valamint áthelyeznek egy buszmegállót. Ezután a külső sávok aszfaltját is felmarják. A munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, közben a forgalmat folyamatosan biztosítják. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes táblák szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb lehetőség nyílhat a debreceni kis- és középvállalkozások előtt, hogy nagyvállalatokkal építsenek üzleti kapcsolatot. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot, amelyre eddig 16 nemzetközi cég jelezte a részvételét, de a számuk akár 20-ra is nőhet. Az elmúlt 4 fórumon több mint 1000 üzleti tárgyalást tartottak, és több tucat beszállítói szerződés is született. A mostani rendezvény lehet az eddigi legnagyobb, amelyen a helyi cégek közvetlenül mutathatják be szolgáltatásaikat és termékeiket a nemzetközi vállalatoknak, közölték a szervezők. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
14: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
13: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
15: A hírek után
5: indul!
16: Are you ready?
5: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től

0: dalokat.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 37.

0: legyen. Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
0: A 35.
3: Come on.

A Most Hallott Jam című dal a Van Halen együttes dal az 1984-es albumukról. Ez volt az egyetlen daluk, amely első lett a Billboard 100-as kislemez listáján, illetve az együttes legsikeresebb slágere, amely egyesíti magában a 80-as évek zenéjének két stílusát, a szintetizátor vezérelt popzenét és a stadion rockot. A szintetizátoros felvezető és szóló a poptörténelem legismertebbjei közé tartozik. A most következő Fools Gardennek egyetlen slágere volt, az viszont igen masszívra sikerült. A Lemon Tree-t mindenki ismeri, aki a 90-es években hallgatott rádiót és nézett zenetévéket. Épp csak azt nem tudják sokan, hogy ki az előadó, sőt, rengetegen hiszik még ma is, hogy ez egy Oasis dal, pedig annyira nem az, hogy a csapat nem is brit, hanem német.

1986-ból szólt az Omega egyik legnépszerűbb dala, a Fekete Pillangó, amely ismertségében felvette a versenyt az Omega korábbi slágereivel. A banda ismertségét csak tovább növelték a dalfesztiválokon és filmekben való szereplések. 1967-ben készült az Ezek a fiatalok című film, ebben például Konz Zsuzsa kísérőzenekaraként szerepeltek. Pili Barna énekest, a United együttes frontemberét bizonyára nem kell bemutatni senkinek. A zenekar 99-ben készítette el első kislemezét, amely 2001-ben aranyzsiráv díjat kapott az év hazai popalbuma kategóriában. A United pályafutása során számtalan emlékezetre méltó slágerrel gazdagította a hazai zenei palettát, amelyek mind mennyiségük, mind színvonaluk jogán mára már beértek. Ilyen például a Keserű mész című dal is, amely már is szól itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
8: A Best FM.
9: Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal korszerűsítése. Izraelben is elindulhat a Debreceni Egyetem orvosképzése. Kevés a fiatal víradó. Hozom a részleteket, Árma Névi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Befejeződött a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A fejlesztés nem csak az utazást teszi korszerűbbé, hanem az északnyugati gazdasági övezet és a BMW gyár kiszolgálását is segíti. A beruházás részeként megújult a vasúti pálya és a balmazújvárosi állomás. Három új megállót alakítottak ki, korszerűsítették a biztosító berendezéseket és a forgalom irányítást, valamint útátjárókat és a keleti főcsatorna vasúti hídját is felújították. A fejlesztés célja, hogy a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, és megkönnyítse a Debrecen és a környező települések közötti közlekedést. Tudósít a De Hír. Izraelben Eilat városban indít kihelyezett orvosképzést a Debreceni Egyetem. A hallgatók a debreceni orvosképzés tanterve alapján tanulhatnak majd itt. A diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. A programban Eilat városa, több izraeli partner intézmény és a Klalit kórházhálózat is részt vesz. Az új kampusz létrehozásáról már aláírták az egyetértési megállapodást, közölte az UNIDEB. A kihelyezett orvosképzés a tervek szerint legkorábban a 2027-2028-as tanévben indulhat el. Kevés a fiatal víradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
10: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
9: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
11: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 26.

Kressz FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit.
2: A Best FM-en.
3: Eurodop 40.
2: A 23.

Hit This volt itt az Eurotop 40-ben, amely a Beatles 13. és egyben utolsó stúdióalbuma. A zenéhez felhasznált anyagok nagy részét 1969-ben vették fel, a Beatles viszont elégedetlen volt az eredménnyel, ezért egy időre félretették. A Let It Be-t később Phil Spector reprodukálta, és 1970-ben, mint a Beatles utolsó albuma jelent meg. Ekkora már nyilvánvalóvá vált, hogy a Beatles nem marad együtt sokáig. John Lennon már 2 éve nem volt teljesen elégedett a zenekarral, 1969 elején pedig lassan heroin függő lett. A következő zenének pedig már a sporthoz is köze van. John Arnie Rice néhány nagyon fontos góllal érdemelte ki, hogy DJ Ötzi hatalmas lágerét a nevére alakítsák. A legemlékezetesebb a Manchester United elleni szabadrúgása, ahol már hallatszik is a háttérben a most következő dal, amely eredetileg Bruce Channel száma 1961-ből, de az osztrák zenész DJ Ötzi által lett ismét híres, aki 2000-ben adta ki feldolgozását. Érkezzen tehát DJ Ötzi és a Hey Baby itt a West FM-en.

0: zenét.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 21.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 18.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mike Pércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mike Pércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
3: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. Beyondpadel.hu.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
1: Európa 40. A 17.

2004-ből, amely nagyobb sláger lett, mint a királylány volt. Az album profi hangzást képvisel, az együttes a zenei fejlődés mellett megtartotta a dalok rock'n'roll jellegét, fülbemászó, klasszikus rock dallamok, könnyed és szórakoztató szövegek, igényes zenei alapok jellemezték. A visszaszámlálás hamarosan folytatódik itt az Eurotop 40-ben, ám előtte még érkezik a TNT, akiknek egykori slágerei a mai napig őrzik népszerűségüket. Egykori hazai kedvenc volt a Sírni tudnék című daluk is, amely az 1988-as Bum Bum című TNT albumról érkezik, itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. beyondpadel.hu.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.
9: Rontáslevétellel próbált pénzt szerezni egy nő Debrecenben, összehangolt rendőri akció a Hajdúhatházon. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Hozom a részleteket, Árman Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
9: Rontáslevételt ajánlott egy járókelőnek egy 52 éves nő Debrecenben, majd megpróbálta elvenni a kiszemelt áldozat 20 000 forintját. A nő azt állította, hogy a rontásnak káros következményei lehetnek, ezzel pedig sikerült rávennie a járókelőt, hogy részt vegyen a szertartásban. A pénzt azonban a sértett nem akarta átadni, mire a nő megfogta a kezét és feszegetni kezdte az ujjait. A dulakodásra az éppen arra járőröző rendőrök is felfigyeltek, és elfogták az 52 éves nőt. Kiderült, hogy korábban egy dohánybolt eladóját is hasonló módszerrel próbálta megtéveszteni. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, írja a Hajdú Press. Csaknem 100 rendőr vett részt egy összehangolt ellenőrzésben Hajdúhatházon és Vámospércsen. A rendőrök körözött személyeket kerestek, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket ellenőrizték, emellett a közlekedési szabályok betartását is vizsgálták. Az egésznapos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt intézkedtek, ittas vezetés gyanúja azonban egyetlen sofőrnél sem merült fel. Tudta meg a HAON. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
10: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
9: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
11: Most is veled.
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. A 16.

James Last német zeneszerző és nagy zenekar vezető dalát hallottuk 1982-ből, akinek első albuma az USA-ban 1964-ben jelent meg. Ekkor alapította meg saját zenekarát is James Last Orchestra néven, mely 1968-ban kezdett a világban koncertezni, és szinte mindenhol hatalmas sikere volt. John Bon Jovi immár közel 40 éve van a pályán, rengeteg nagy sikerű szerzeményt tudhat magáinak. A 2000-es évek egyik legnagyobb slágere pedig tagadhatatlanul az It's My Life volt, amelyet Bon Jovi, az énekes Richie Sambora és Max Martin közreműködésevel írt, és amely igen pozitív fogadtatásra talált a kritikusok és a rajongók köreiben is. Az It's My Life első helyezést ért el Ausztria, Belgium, Olaszország, Hollandia, Spanyolország és Svájc zenei listáin. A felvétel pedig már is meghallgatjuk a Best FM-en, itt az Eurotop 40-ben.

Az egy darabot a szívemből 97-es áthangszerelt változata szólt Magyarország egykori kedvencei között Máté Pétertől, a 70-es, 80-as évek egyik legsikeresebb zeneszerzőjétől, előadó művészétől, aki rövid pályafutás alatt 6 nagy lemezt készített, 150 népszerű dal szerzője volt, tehetsége pedig a magyar popzene halhatatlanjai közé emelte. Egy szintén tragikus sorsú, a 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője, Cserháti Zsuzsa érkezik egyik legszebb dalával. A technikának köszönhetően ezúttal két kitűnő magyar énekessel közösen, Olály Bolyával és Karamellel, ez már az elfelejtett szó, itt az Eurotop 40-ben.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A negyedik.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
3: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
4: Újabb szakaszon folytatódik a Füredi út felújítása. Idén is lesz beszállítói fórum Debrecenben. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Hétfőtől újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút debreceni felújítása a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca között először a déli oldalon bontják és építik át a szegélyeket, valamint áthelyeznek egy buszmegállót. Ezután a külső sávok aszfaltját is felmarják. A munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, közben a forgalmat folyamatosan biztosítják. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes táblák szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb lehetőség nyílhat a debreceni kis- és középvállalkozások előtt, hogy nagyvállalatokkal építsenek üzleti kapcsolatot. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot, amelyre eddig 16 nemzetközi cég jelezte a részvételét, de a számuk akár 20-ra is nőhet. Az elmúlt 4 fórumon több mint 1000 üzleti tárgyalást tartottak, és több tucat beszállítói szerződés is született. A mostani rendezvény lehet az eddigi legnagyobb, amelyen a helyi cégek közvetlenül mutathatják be szolgáltatásaikat és termékeiket a nemzetközi vállalatoknak, közölték a szervezők. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
5: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
4: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A második.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. Számlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól. A Talk to You.
4: Kilencedik lett a hattagú Los Angeles-i lánycsapat.
6: Hi, I'm Daniela.
7: I'm Megan.
8: I'm Manu.
9: I'm Yinche.
10: I'm Sophia.
11: Hi, I'm Laura.
12: And we're Cat's Eye.
4: Ankara Echoes és a Benial Afro House remixe. Hetedik ezen a héten a Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula. Hatodik, Bibi Rexha, Ez a New Religion.

0: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. Harmadik ezen a héten Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noi-tól. Második lett egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self Aware.
1: Heti lista vezetője.
2: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első. Az első.

0: slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat! A Kornél latin eredetű férfinév a Cornelius családnévből. Jelentése sonfa, szarv. Női párja Cornélia. A nyelvújítás során keletkezett rokon neve Soma. Számos híresség kapta ezt a nevet, többek között Ábrányi Kornél zeneszerző, Dávid Kornél kosárlabdázó, Döbrentei Kornél költő, Láncos Kornél fizikus, és természetesen önkedves Kornél, aki most a rádiót hallgatja.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
5: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrak az Abra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal korszerűsítése. Izraelben is elindulhat a Debreceni Egyetem orvosképzése. Kevés a fiatal víradó. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Befejeződött a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A fejlesztés nem csak az utazást teszi korszerűbbé, hanem az északnyugati gazdasági övezet és a BMW gyár kiszolgálását is segíti. A beruházás részeként megújult a vasúti pálya és a balmazújvárosi állomás. Három új megállót alakítottak ki, korszerűsítették a biztosító berendezéseket és a forgalom irányítást, valamint útátjárókat és a keleti főcsatorna a vasúti hídját is felújították. A fejlesztés célja, hogy a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, és megkönnyítse a Debrecen és a környező települések közötti közlekedést. Tudósít a Dehír. Izraelben Eilat városban indít kihelyezett orvosképzést a Debreceni Egyetem. A hallgatók a Debreceni Orvosképzés tanterve alapján tanulhatnak majd itt, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. A programban Eilat városa, több izraeli partner intézmény és a Klalit kórházhálózat is részt vesz. Az új kampusz létrehozásáról már aláírták az egyetértési megállapodást, közölte az UNIDEB. A kihelyezett orvosképzés a tervek szerint legkorábban a 2027-2028-as tanévben indulhat el. Kevés a fiatal víradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk nem fejlődni.
1: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
9: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.

0: talk about it.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Rontáslevétellel próbált pénzt szerezni

0: egy nő Debrecenben összehangolt rendőri akció Hajdúhatházon. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Rontáslevételt ajánlott egy járókelőnek egy 52 éves nő Debrecenben, majd megpróbálta elvenni a kiszemelt áldozat 20 ezer forintját. A nő azt állította, hogy a rontásnak káros következményei lehetnek, ezzel pedig sikerült rávennie a járókelőt, hogy részt vegyen a szertartásban. A pénzt azonban a sértett nem akarta átadni, mire a nő megfogta a kezét és feszegetni kezdte az ujjait. A dulakodásra az éppen arra járőröző rendőrök is felfigyeltek, és elfogták az 52 éves nőt. Kiderült, hogy korábban egy dohánybolt eladóját is hasonló módszerrel próbálta megtéveszteni. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, írja a Hajdú Press. Csaknem 100 rendőr vett részt egy összehangolt ellenőrzésben Hajdúhatházon és Vámospércsen. A rendőrök körözött személyeket kerestek, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket ellenőrizték, emellett a közlekedési szabályok betartását is vizsgálták. Az egésznapos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt intézkedtek, ittas vezetés gyanúja azonban egyetlen sofőrnél sem merült fel. Tudta meg a HAON. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak. Bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
0: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Újabb szakaszon folytatódik a Füredi út felújítása.

0: kiállítása. Idén is lesz beszállítói fórum Debrecenben. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hétfőtől újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút debreceni felújítása a Füredi úton. A Böszörményi út és a Nádor utca között először a déli oldalon bontják és építik át a szegélyeket, valamint áthelyeznek egy buszmegállót. Ezután a külső sávok aszfaltját is felmarják. A munkálatok várhatóan decemberben fejeződnek be, közben a forgalmat folyamatosan biztosítják. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideig iglenes táblák szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Újabb lehetőség nyílhat a debreceni kis- és középvállalkozások előtt, hogy nagyvállalatokkal építsenek üzleti kapcsolatot. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot, amelyre eddig 16 nemzetközi cég jelezte a részvételét, de a számuk akár 20-ra is nőhet. Az elmúlt 4 fórumon több mint 1000 üzleti tárgyalást tartottak, és több tucat beszállítói szerződés is született. A mostani rendezvény lehet az eddigi legnagyobb, amelyen a helyi cégek közvetlenül mutathatják be szolgáltatásaikat és termékeiket a nemzetközi vállalatoknak, közölték a szervezők. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
0: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Elkészült a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal korszerűsítése. Izraelben is elindulhat a Debreceni Egyetem orvosképzése. Kevés a fiatal víradó. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Befejeződött a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal felújítása és villamosítása. A fejlesztés nem csak az utazást teszi korszerűbbé, hanem az északnyugati gazdasági övezet és a BMW gyár kiszolgálását is segíti. A beruházás részeként megújult a vasúti pálya és a balmazújvárosi állomás. Három új megállót alakítottak ki, korszerűsítették a biztosító berendezéseket és a forgalom irányítást, valamint útátjárókat és a keleti főcsatorna a vasúti hídját is felújították. A fejlesztés célja, hogy a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, és megkönnyítse a Debrecen és a környező települések közötti közlekedést. Tudósít a De Hír. Izraelben Eilat városban indít kihelyezett orvosképzést a Debreceni Egyetem. A hallgatók a debreceni orvosképzés tanterve alapján tanulhatnak majd itt, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. A programban Eilat városa, több izraeli partner intézmény és a Klalit kórházhálózat is részt vesz. Az új kampusz létrehozásáról már aláírták az egyetértési megállapodást, közölte az UNIDEB. A kihelyezett orvosképzés a tervek szerint legkorábban a 2027-2028-as tanévben indulhat el. Kevés a fiatal víradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Nem lesz front felettünk, legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

0: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Halló, Annácska! Maga az? Itt Aladár. Óriási szenzációban. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve.
2: Nem magáról beszéljen, mert szétrobbarok. Mi van a Kovács Verával?
1: Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez nem a mi Szűcsünk. Egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Nem, mint ahogy mondják, hogy mit Szűcs, kis Szűcs. Sos Szűcs, hús. Sos Szűcs, hús Szűcs, kis Szűcs.
0: Egy filmzene.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Rontáslevétellel próbált pénzt szerezni egy nő Debrecenben, összehangolt rendőri akció a Hajdúhatházon. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Rontáslevételt ajánlott egy járókelőnek egy 52 éves nő Debrecenben, majd megpróbálta elvenni a kiszemelt áldozat 20 ezer forintját. A nő azt állította, hogy a rontásnak káros következményei lehetnek, ezzel pedig sikerült rávennie a járókelőt, hogy részt vegyen a szertartásban. A pénzt azonban a sértett nem akarta átadni, mire a nő megfogta a kezét és feszegetni kezdte az ujjait. A dulakodásra az éppen arra járőröző rendőrök is felfigyeltek, és elfogták az 52 éves nőt. Kiderült, hogy korábban egy dohánybolt eladóját is hasonló módszerrel próbálta megtéveszteni. A rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, írja a Hajdú Press. Csak nem 100 rendőr vett részt egy összehangolt ellenőrzésben Hajdúhatházon és Vámospércsen. A rendőrök körözött személyeket kerestek, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket ellenőrizték, emellett a közlekedési szabályok betartását is vizsgálták. Az egésznapos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt intézkedtek, ittas vezetés gyanúja azonban egyetlen sofőrnél sem merült fel. Tudta meg a HAON. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Front felettünk legtöbb 20 Celsius fok lehet Debrecenben és a környéken, jövő héttől pedig már több adagban is jöhet zápor, zivatar, akkor megérkezik egy hideg front, éjszakára akár 10-11 fokig is lehűlhet a levegő.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Én vagyok az, aki